Ausztriában. Ma 2026. május 12-e, kedd. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai műsorunkban a hírösszefoglalót követően a Palesztina egy végtelen történet, illetve a kedvenc úti célok legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra.

0: mai hír összefoglalón következik. Erdoğan: a geopolitikai változások rámutatnak a török-európai uniós kapcsolatok megerősítésének szükségességére. A török köztársasági elnök Recep Tayyip Erdoğan kijelentette, a közelmúltbeli regionális fejlemények rávilágítottak a Türkiye és az EU közötti kapcsolatok geopolitikai jelentőségére. Az elnök gyors előrelépést sürgetett a Vámunió modernizálása terén, Türkiye uniós tagsága felé vezető úton. Erdoğan ezeket a kijelentéseket Isztambulban tette, miközben Matthias belga királynével tárgyalt. A találkozó során a két oldalú kapcsolatok mellett a regionális és globális kérdéseket is érintették. Az iráni háború több mint 37 milliárd dollárba került az amerikaiaknak extra energiaárakban. Egy tanulmány adatai szerint az Iránnal szembeni amerikai-izraeli háború több mint 37,4 milliárd dollár többletköltséget okozott az amerikaiaknak az energiaárak terén. A Brown Egyetem Iran War Energy Cost Tracker elnevezésű nyomkövetője lecsések szerint az amerikaiak több mint 37,4 dollár többletköltséget fizettek 2024. február 28-a óta, amikor az USA és Izrael támadást indított Irán ellen. Az adatok valós időben frissülnek, és az összeg minden eltelt másodperccel tovább növekszik. A többletköltség többségét 20,41 milliárd dollárt a kőolaj tette ki, míg a dízel csak nem 17 milliárd dollárt tesz ki. Az átlagos amerikai háztartás havonta átlagosan 285,10 dollárral többet fizetett, a benzin és a dízel esetében együttesen. Trump: veszélybe került az Iránnal kötött tűzszünet. Donald Trump amerikai elnök jelentése szerint az Iránnal kötött tűzszünet veszélybe került, valamint Egyesült Államok a tengeri kíséret újraindítását fontolgatja a hormuzi szorosban, mivel a háborúban a teljes győzelemre törekszik. A háború gazdasági hatásai miatt növekvő belpolitikai nyomás közepette Trump elmondta, Irán legutóbbi válaszlépése hihetetlenül gyengévé tette a tűzszünetet. Hozzátette, a hormuzi szorosan áthaladó kereskedelmi hajók katonai kíséretéről még nem született végleges döntés. ENSZ: a Hormuz blokádja 45 millió ember élelmiszerés biztonságát veszélyezteti. Egy ENSZ munkacsoport arra figyelmeztetett, hogy több 10 millió ember nézhet szembe az éhezéssel, ha nem engedélyezik hamarosan a műtrágyák szállítását a hormuzi szoroson keresztül. Jorge Moreira de Silva, az ENSZ projekt szolgáltatások hivatalának ügyvezető igazgatója szerint a világnak csak hetei vannak arra, hogy megakadályozzák azt, ami hatalmas humanitárius válsággá válhat. Arra is figyelmeztetett, hogy akár további 45 millió ember is éhezésbe taszíthatják.
1: UTRT, Türkiye Hangya Rádiójának hír műsorát hallják.
0: Az EU teljes mértékben helyreállította az együttműködés Szíriával. Az Európai Unió hétfőn biztosította a Szíriával aláírt együttműködési megállapodás hatályba lépését. Ez egy újabb lépés a kétoldalú kapcsolatok helyreállításában, Bashar al-Assad rezsimjének bukása óta. Az EU tanács határozatot fogadott el, amely megszünteti az Európai Gazdasági Közösség és Szíria közötti együttműködési megállapodás részleges felfüggesztését, és hatályon kívül helyezi azt a 2011-es döntést, amely az Assad rezsim által elkövetett emberi jogi sértések miatt korlátozta a megállapodás bizonyos részeit. Ez a döntés egyértelmű politikai jelzést ad az EU elkötelezettségéről a Szíriával való kapcsolatok újrafelvétele, valamint az ország gazdasági fellendülésének támogatása irán. Áll a tanács közleményében. Az EU szankciókat vezet be az izraeli telepesek ellen a megszállt Cisjordániában elkövetett erőszak miatt. Az Európai Unió külügyminiszterei újabb szankciós csoportról állapodtak meg azon illegális izraeli telepesek és szervezetek ellen, akiket a megszállt Cisjordániában zajló törvénytelen betelepülési tevékenységek támogatásával vádolnak. Jean-Noël Barrot, francia külügyminiszter kijelentette, az intézkedések a szélsőségeshez és az erőszakos gyarmatosításhoz köthető csoportokat és vezetőket célozzák.

Meg. Emellett felszólított ezen cselekmények azonnali beszüntetésére. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője megerősítette, hogy a szankciókat a palesztinok elleni erőszakos cselekményét miatt hagyják jóvá. Az ukrán hadsereg Oroszország dróntámadást indított Kijev ellen. Az ukrán tisztviselők szerint az orosz erők kedden dróntámadást hajtottak végre Kijev ellen, miután lejárt a 3 hónapos tűzszünet. A főváros katonai közigazgatásának vezetője a 3 napos tűzszünet lejárta után közölte a Telegramon. Ellenséges drónok vannak jelenleg Kijev légterében. Kérjük, maradjanak biztonságban, amíg a légiriadó véget nem ér. Ez volt az első megerősített légiriadó a fővárosban péntek óta, vagyis a tűzszünet lépésének előtti időszakát tekintve. Egyre több munkáspárti képviselő szólítja fel lemondásra Starmer brit miniszterelnököt. Keir Starmer brit miniszterelnökre egyre nagyobb nyomás nehezedik a munkáspárton belül, miután a képviselők tucatjai követelték a lemondását vagy távozási menetrendjének kijelölését. A belső feszültség a munkáspárt csalódását keltő választási eredményei után fokozódott az Egyesült Királyságban. A pártvezető alakjai pedig megkérdőjelezték a vezetés jelenlegi irányvonalát. Végezetül. A tudósok hanghullámokkal semmisítették meg a koronavírushoz és az influenzához hasonló vírusokat. A kutatók a kórházakban használt készülékekkel 3 és 20 MHz közötti ultrahangfrekvenciákat teszteltek vírusokon. Az eredmények szerint a hanghullámok által keltett mikroszkopikus rezgések elegendőek ahhoz, hogy a vírus külső burokját szétrepesszék. A tudósok a jelenséget a pattogatott kukorica folyamatához hasonlítva írják le, és kiabálással harcolni a vírus ellen kifejezésekkel illetik. A módszer alapját az akusztikus rezonancia elve képezi, amikor a hanghullám frekvenciája megegyezik a vírus burkának természetes rezgés számával, az energiafelhalmozódása kifejezetten a vírus szerkezetét veszi célba. A kísérletekben megfigyelték, hogy a környező sejtek hőmérséklete és pH értéke változatlan maradt, így a módszer képes volt a vírusokat elpusztítani, anélkül, hogy az egészséges sejteket károsította volna. Kedves hallgatóink, a mai ír összefoglalónk a végére ért. Most Palesztina egy végtelen történet című műsorunk legújabb epizódja következik. Tartsanak velünk legközelebb is!

A konyhából felszálló illat néha többet mesél el, mint maga a történelem. Gőzszál fel a fazékból, majd egy olyan utcára repít el, ahol még sosem jártunk. Egy ismeretlen asztal mellé ültet. Néha egy nép archívuma nem a papírokban, hanem a konyháiban rejlik. A megszálló elveheti a földet, meghúzhatja a határokat, de annak a földnek az ízét, az ezeréves ízérzékét soha nem tudja meghódítani. Megváltoztathatják az ételek nevét, más zászlókat tűzhetnek föléjük, de a záter illata, az olívaolaj színe nem hazudik. Ezek az egyetlen javak, amelyeket nem lehet ellopni. Talán éppen ezért őrzik őket a leginkább. A mai epizódunkban az ebédlőasztalokhoz vesszük az irányt. Megízleljük a fazekakban fortyogó türelmet és azt a nagy, közösen megélt ellenállást. Jeruzsálemben a reggel a frissen sült káke, peretszerű kenyérkarika, ropogós illatával ébred. Az utcákon visszhangzó pékhang nem csupán egy árus hívása, hanem egy ősi város szívverése. Egy kevés záter, némi olívaolaj, és a tányér közepére halmozott olívaolajjal meglocsolt hófehér szűrt joghurt, a labne. Ez az egyszerű reggeli hirtelen a világ leggazdagabb lakomájává válik, mert abban az olajban évszázadokon át a földhöz kapaszkodó olajfák emlékezete rejtőzik. Azok az olajfák nem csak termést hordoznak, nemzedékeket nevelnek, éppen ezért próbálják a megszállók kivágni vagy gyökerestől kitépni őket. Nem tudják, hogy minden egyes kiszakított fa helyére egy ezer éves emlékezet ereszt úgy gyökered. A palesztin asztal igazi szíve azonban abban a nagy történetben dobog,

amely a fazékban fő, a makluba, amelynek jelentése fejre fordított. Ez az étel Jeruzsálemben sokkal több egy fogásnál, különösen a ramadáni asztalok elengedhetetlen része, az alakszemecset udvarainak legméltóság teljesebb tanúja. A zöldségek, a rizs és a hús órákon át türelemmel olvadnak össze. Majd elérkezik a pillanat. A fazekat az asztal közepén, néha az alaksza kövezett udvarán, emberek százainak tekintete előtt, egyetlen mozdulattal megfordítják. A felszálló gőzből nem csupán egy étel emelkedik ki, hanem egy nép reménye, az egyenes tartás szimbóluma. A felfordított fazék, mintha csendesen azt suttogna a világnak. Bármilyen súlyos is az elnyomás, végül az igazság felülkerekedik. Majd minden visszatér a régi kerékvágásba. Utazásunk itt nem ér véget. Az olívaolajjal átitatott vékony lepénykenyérre terített mélyvörös szömörc és hagyma, és az aranyló csirke, a muszaka. Ez az étel a palesztin falvak nemes rége. Amikor letépünk egy darabot ebből a kenyérből, az a melegség, amit érzünk, valójában a föld melege, a türelem és a munka kemencében született találkozása. Természetesen ott van az utcák vidám ritmusa, a falafel, a csicseri borsó és a számtalan fűszer keveréke, amely a forró olajban aranyszínűvé sül. A falafel ma már nem csak palesztínáé, hanem az egész világ közös nyelve, New Yorktól Párizsig, Londontól Isztambulig, minden sarkon utcai étellé vált. Az, hogy ma Türkiében is az egyik legnépszerűbb és legkedveltebb íz lett, valójában egyetlen igazságot bizonyít. Az íznek nincs útlevele, és az igazi zamat minden határon át megtalálja a maga helyét. Amikor Gáza felé fordítjuk tekintetünket, a tenger vad hangja a szajadíje ételéhez vezet bennünket. A hal, a rizs és a pirított hagyma lenyűgöző tánca. Gáza azok földje, akik az ostrom alatt sem mondanak le a tenger bőkezűségéről. Al-Khalil konyháiban pedig a szumakíja fő, őrült szömörcéből, mángoltból, csicseri borsóból és húsból készülő gazdag, hagyományos étel, amelyet a savanykás íze és sűrű állaga tesz különlegessé. Ha mellé kerül egy tálka dukka, fűszerkeverék, az a keménység egy pillanat alatt a gyöngítségé változik. Egy maréknyi alapanyag, egy csipetnyi türelem, és már is nem csupán egy ételt kapunk, hanem egy egész életformát. Miért is olyan fontosak ezek a receptek? Mert ma már nem csak a föld, hanem az emlékezet is harcszéré alakult. Egy anya, aki a konyhában a fakanállal kevergeti az ételt, vagy egy apa, aki egyenként szedi az olajbogyókat, nem egyszerű mindennapi munkát végez, hanem csendes és méltóság teljes ellenállást. Egy tányér muszaka, egy darab falafel, vagy egyetlen csepp olívaolaj. Ezek a legízletesebb formái annak, hogy azt mondják, nem felejtettünk. A haza néha nem egy térkép, hanem az a szent asztal, ahol az emberek együtt ülnek, ugyanabból az üdényből esznek, és ugyanazokat a történeteket mesélik el. Annál az asztalnál ott van a múlt szomorúsága, a jelen fájdalma és a jövő hatalmas hajnala. Éppen ezért Palesztina története soha nem ér véget, mert minden konyhában minden reggel újra megfőzik. A következő részben ennek a történetnek az egyik legerősebb hordozójára, a palesztin nőkre fogunk összpontosítani. Ne feledjék, egy népízvilág az ő emlékezete, és amíg az emlékezet él, ez a történet soha nem érhet véget.

Kedves hallgatóink, a kedvenc úti célok előző epizódjában Szarajevó oszmánkori történelmébe nyertünk bepillantást. A mai adásunkban pedig a város történelmi szövetébe mélyülünk el. Az oszmán-bosznia kifejezést azt az 1463 és 1878 közötti időszakot takarja, amikor Bosznia-Hercegovina az oszmán birodalom uralma alatt állt. Az oszmán birodalom nem csupán egy kormányzati modellt jelentett, hanem egy olyan mélyen gyökerező civilizációs megközelítést is, amely egyesítette az egyenlőséget az oktatásban, a hűséget a hadseregben, a segítségnyújtást a társadalmi életben és az esztétikai elveket a városiasodásban. Ez a hagyomány további a Bosznia jelenlegi identitásában. Ha a város utcáin sétálva egy medresze falán, egy hídon vagy egy mecsetben az ezánt, azaz az imára hívószót hallja, akkor még ma is érezheti az oszmán-bosznia szellemét. Most Szarajevó legfontosabb építészeti emlékeit keresve, végigkövetjük a Balkánon rejlő oszmán örökségeket. A város alapítását követően 1492-ben épült az Isabej dzsámi, más néven a hódító Mehmed dzsámi, amely Szarajevó első mecseteként tartják számon. A város alapköveit 1462-ben Isabej Iszákovics fektette le, amikor a Miljacka folyó partján egy szarájt és egy szálláshelyet építetett. Ezt követően egy dzsámit, hamámon és sidat is kialakítottak, amelyek a város magját alkották. Idővel ezen épületek körül piacokat, házakat, valamint egyéb szociális épületeket kezdtek el létrehozni. A 15. században élt Isabej II. Murád oszmán szultán uralkodása alatt a boszniai szandzsák vezetőjévé vált, valamint a város urbanizációs folyamatában nagy szerepet játszott. Az oszmán-bosznia első építészeti és szellemi alapítójának egyikeként számon tartott Isabej nem csak Szarajevó, hanem Bosznia szerte az oszmán város kultúra úttörője volt. Az Isabej által létrehozott rendszer a balkáni civilizáció arculatává vált. A ma is álló épületek, illetve alapítványi rendszer együtt történelmi örökségi alakultak át. Isabej nyomaiban az olyan 16. századi vezetők, mint Gázi Huszrev Bej naggyá tették a várost, így Szarajevó a Balkánon az egyik legfontosabb oszmán várossá vált. Az 1531-ben épült Gázi Huszrev Bej dzsámi a klasszikus oszmán építészet egyik képviselője a Balkánon, amely napjainkban is Szarajevó szívében áll. Gázi

0: A sír emléke egyszerű, de lenyűgöző építészetével Szarajevo egyik leglátogatottabb helye. Egy másik, 1562-ben épült dzsámit, a Ferhádia dzsámit Bosznia kormányzója Ferhád beépítette. Egyszerű, de elegáns építészeti stílusa figyelemfelkeltő. A háború során nagy károkat szenvedett, de később helyreállították. Az 1561-ben elkészült Ali Pasa dzsámi a klasszikus oszmán korszak építészeti jellegzetességeit tükröző, egykupolás mecset belső terének festett díszítéseiről ismert. Szarajevo egyik legrégibb dzsámia az 1528-ban átadásra került Havadze Turak a Bastyási központjában található. A polgári építészet szempontjából a 16. században épült Gázi Hüszrev Bey Hamam a hagyományos oszmán fürdőépítészetet tükröző kettős fürdő. A Gázi Hüszrev Bey Bedesteni pedig az oszmán bazár hagyomány fontos példája. Zárt bazárként épült, illetve kereskedelmi központként szolgált. A Morica Han egy oszmán kervánszeráj, amelyet 1551-ben építettek Szarajevóban. Ez a történelmi épület a Gázi Hüszrev Bey alapítványához tartozik, és annak pénzügyi támogatásával maradt fenn. A Morica Han Szarajevóban az egyetlen olyan kervánszeráj, amely a napjainkig megmaradt a város történelmi központjában, a Stari Grad negyedben, a Bastyarszi szívében. Manapság éttermek és kávézók működnek ebben a negyedben. A Brusza Bezisztáni, amelyet 1551-ben az oszmán nagyvezér, Rüsztán Pasa Upokovics építetett, szintén Szarajevó szívében, a Bastyarsiban található. Ez a lenyűgöző épület a nevét az oszmán sejem kereskedelem központjaként ismert török városról, Bursáról kapta. Történelmileg fontos kereskedelmi központ volt, ahol értékes szöveteket szállítottak és adtak el. Ezt a történelmi épületet Bosznia-Hercegovina Nemzeti Emlékművek Védelmi Bizottsága nemzeti emlékké nyilvánította, illetve a Szarajevói Múzeum értékes gyűjteményének egy részét is magába foglalja. Kedves hallgatóink! A mai adásunkban Szarajevó csupán egy részét tudtuk felfedezni. A következő epizódunkban innen folytatjuk utunkat. Szép napot kívánunk!
1: Kedvenc úti célok!